0: Ukhozi FM.
1: Ukhozi FM.
0: Luhamba pambili. Lihlobe. Ukhozi FM. Luhamba pambili.
2: Sona.